0: 80s and 90s, 2000s music radio.
1: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: to the sound of the underground.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

0: 80-as évektől napjainkig. Super DJ Rádió.hu. Neked zenélünk.
1: Stop with me! Are you deaf? I said stomp with me.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szünet!

0: DJ. Radio Hungarian Web Radio Station.
1: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
2: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
1: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
3: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
1: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Sok zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. The joys and laughter together with fun. You'll take your time.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: Hi, I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. Never.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

This is an announcement. Please repeat.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Na hát így indult egy nyári nap 1992-ben Zoltán Erikával és Kikivel, ugye ez a Summer Nights-nak a magyar feldolgozása, egyébként a Filmslágerek magyarul című albumról. Üdvözlök mindenkit! Szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádióban, a Retro Box ma reggel, illetve ma délelőtt titeket fog ébreszteni, vagy éppen hát arra tennivalóra hangolni, amit éppen csináltok. Csabi számos teendői miatt ma nem tud itt lenni. Ugye őt hát pótolni nem lehet, de helyettesíteni majd megpróbálom szépen lassan itt a délelőtt folyamán, akik egyébként a Retroboxot követték ugye hétfőn esténként, azok tudják, hogy mire számíthatnak. Nagyjából annyira nem tér el majd a műsor struktúra, ugye a Csabi féle retrós bulis dolgoktól. Néha szoktam egy-egy olyan dalt is itt hozni, amely elgondolkodtatós. Most úgy tervezem egyelőre, hogy olyan dalok jönnek, amelyek a nyárról, a könnyedségről, a kikapcsolódásról szólnak. Én Szatmári Zoltán, Dreamer vagyok. És hát a Viberen üdvözlöm Gábort, Nándit, Mazsit is egyébként, Mátyást és Melindát. Mindjárt visszatérünk rájuk, de előtte jöjjön egy kis vidámság méghozzá az Irigy Hónaj Mirigyel, és akkor ezzel is bemelegítünk már a mai napra.

És hát a Super DJ Rádiónak a DJ-je is ilyen, ami kevergeti a főzeléket. Jut eszembe, hogy álltok a főzelékkel, akár arról is mesélhettek a mai napon Viberen, hogy ti ilyen időjárási viszontagságok között szeretitek-e a főzelékeket, és hogy milyen főzeléket szeretek. Na, mondjuk a répa főzeléket. És hát nem olyan régen volt egy kis hanganyag arról, hogy nem sokára érkezik a Super DJ Rádiónak a bulija. Erről hallhattatok egy spotot, Gábor ezzel kapcsolatban ír. Még 5 nap az SDR bulihoz, szép napot kívánok neked mindenkinek, aki itt van, szabad szállásról jelentkezem hozzá, Dreamer. Remélem jó volt a balcsi. Nagyon szépen köszönöm. A víz rendben volt, az időjárás rendben volt, minden rendben volt. Hát nekem egy kicsit az életkém a Balatonom. És hát köszönöm, hogy írtál. Itt van Melinda is. Jó adás, Dreamer. Örülök, hogy itt vagy. Nagyon szépen köszönöm, Melinda. Én is örülök, hogy itt lehetek veletek. Sőt, holnap is itt leszek veletek, úgyhogy majd 6 órától, ahogy megszokhattátok, érkezem. Ezen kívül Mazsi is megérkezett. Szép napot, szuper adást kívánok neked és minden kedves hallgatónak. Ja, és nekik pedig nagyon jó szórakozást. Neked is, Mazsi, jó szórakozást kívánok. Örülök, hogy ma is velünk tartasz. És hát nagyon jó szórakozást még egyszer. Mátyás pedig azt írta, hogy szép napot, én ma így indítok. Na, ez a kevergetéshez talán jól is jött, egy kicsit babgulyás, és még az sem érdekel, hogy esik. A képen persze én nem látom annyira, viszont azt látom, hogy az üstlában meg a jó nagy üstben készül a babguli. Egyébként és mi csináltunk már úgy ilyen bográcsolást, meg ilyen főzőcskézést, hogy elkezdett esni az eső, felé húztunk egy nagy napernyőt, és akkor ment tovább a történet. Sőt, képzeljétek el, még kaptam ehhez egy képregényt is. Hát, nagyon szépen köszönöm, Mátyás, és neked jó főzést kívánok. Majoros Imi, buendia, buendia, muchacho! Hát neked is, beléd is, és örülök, hogy látlak téged is. Encsike is behúzta a jelenlétívet. Hát szia, kedves Dreamer, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig. Gyönyörű szép vasárnapot kívánok neked, és minden Super DJ Rádió hallgatónak kellemes zenehallgatást. Örülök, hogy beugrottál Csabi helyett. Remélem azért Scooter, Cosmix, Groovehouse lesz. Jó adást kívánok, puszcsika, Encsike. Na, Encsike, hol a jelenlétív? A Retroboxban pedig Nándi azt kérte számon rajtam, hogy beköszöntem, hogy jó reggelt, már erősen benne vagyunk a napban, szép napot, szia Dreamer, és üdv mindenkinek. Nándi volt itt, és itt van Riárd, sziasztok, szuperek, jó hétvégét mindenkinek, Pér jelen, rendben van Pér, örülök, hogy itt vagytok, maradjatok itt sokáig, akár a következő felvétellel egy nagyon light-os kis itallal mondjuk kocintjunk a mai napra.

nem csak délelőtt vagyok ez a gyerek, hanem délután meg este is. Ez volt a kocintós dal a Super DJ Rádión, és hát az www.superdjradio.hu oldalon pedig így benne nézek a műsorainkba. Ugye Retro Box 10 és 12 óra között szól hozzátok, aztán pedig DJ Surci érkezik 15 és 18 óra között egy jó kis live mixel, úgyhogy tőle se fogtok ma megszabadulni, de ezt csak pozitívan mondtam nyilvánvalóan. Aztán majd jön hozzátok Zsolti zenében az energia, 80-as évek High Energy 18 és 20 óra között, és 20 óra és 22 óra között pedig Live Man on Airben lesz 80-as, 90-es és 2000-es évek felkínálva. Na hát egyébként a superdjradio.hu oldalon ezt ti is látjátok, úgyhogy érdekes néha kattingatni, és ott a műsorokat is láthatjátok. Ugyanúgy, hogy például a Facebookon is láthatjátok, hiszen felpakoljuk szorgosan, majd plakát formátumában, és képzeljétek el, lehet, hogy sok embert nem érint, mert hogy a telefonom pörgeti a Facebookot, de ma reggel nekem, illetve hát mai nap folyamán nekem sztrájkol a böngészőből a Facebook. Azt mondja, hogy a fiókom nem érhető el, egyébként pedig a mobilos platformról pedig működik. Csak sikerült kimondani. Na gyorsan nézzük a Viber-t. A Viberen pedig... Encsike. Például még nekem is reggel van, én ilyenkor kelek, vasárnap pihi, 10 órás élőadás az ébresztő a reggeli kafé mellé, és a szuperzenék. Puszcsike, Encsike, mazsit pedig csókoltatom, ja, és persze a Dreamer bandáját. Remélem, hogy újra tudtok majd csatlakozni. Ezt a végét nem értem, de majd kibontjuk. A Retrobox csoportban pedig azt írja Gábor, hogy és igaza van Encsikének, mindenféle lehet, ne feled DJ, ihlamot sem. Itt a kedvenc zené az Super DJ Rádión. Hello István, és hello kedves Isa család, csodás vasárnapot neked Dreamer Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család örül neked, mint mindig, csodásat kívánunk mindenkinek. Hello Zoltán, hello Debrecen, oda neki, hadd szóljon, ám úgy legyen, már itt is van velünk. Kitaláltátok-e? Haha, nem biztos, hogy ebből a jó kis Malkó változatból kitalálhattátok, na akkor húzzunk bele. Bizony DJ Szatmári jön Jucussal még akkor, és most újszeres, ahogy már az előbb említettem, egy jó kis Malkó remixben. És jaj, de örülök! Majoros Simi megerősítette, rendszerhiba van a föngészős Facebookon. Ámen, jaj, de örülünk!

akkor most megszólal bennem a rossz kis ördög, hogy kíváncsi lennék, hogy az ihlám úrnak vajon mi lesz a jövője. Azt tudjátok, hogy előfordul elég sokszor, hogy jönnek nyári slágerek, vagy nem is biztos, hogy nyári slágerek, de jönnek, és hát adott esetben ők itt maradnak velünk egy kis ideig, aztán pedig hopp, el is hussannak a továbbiakban. Na, és akkor

tengerparton, vízparton, uszodaparton, medenceparton, és akár a Gulyásnak a Bogrács partján is nagyon jó kis dal, Blue Jeans és a Squeezer. Hogyha megfigyeltétek egy picit, ugye a Speedy Gonzálesnek a refrénjét.

Na szóval az előbb az a mondat közepébe így elmentem bele a ne semmibe. Szóval a Blue Jeans egy kis Speedy Gonzales-szel felébresztett bennünket, és már ugye az előzőek rigmusokban akár fel is ismerhető volt a Párizsi Lány, és nektek egy olyan feldolgozásban hozom, ami az előbb már kérés volt, de gyorsan kanyarodjunk vissza, hiszen írtatok a Viberen, és ezt nagyon szépen köszönöm, mert viszitek előre a műsor folyamányát. Encsike éppen azt írta, hogy... Dreamer a vége azt jelentette az előző üzenetnek, hogy újra vegyél fel a retroboxos adás alatt a csopiba, kis feledékeny, hát majd lezsírozzuk, csak hagytalak nyugodtan nyaralni. Na hát hova tűntél? Na, jó van. Oh yeah, hangerő a maxon, gondolom ugye ez az előző dalról szólt. Na, és akkor Mazsi még azt írta, hogy én is puszilom Encsikét, kérlek átadnád, köszönöm szépen. A Blue Jeans pedig ugye szólhatott volna a nővérednek is, aki sajnos most nem hallotta, de majd legfeljebb elmeséled neki. Közben a Blue Jeans-el együtt itt táncikáltatok, amely szintén egy nagyon jó visszajelzés, és akkor a Retro Boxban beérkezett Mazsi, és itt is egy jó szórakozást kíván, és egyébként itt van Józsi is, aki szép reggelt az egybegyülteknek, Gábor pedig azt írta, hogy akivel még nem kezeltem, majd fogok a találkozón, remélem. Ezt nem tudom neked megmondani, de majd azok az emberek remélem jelentkeznek, ugye, akikkel kezelni szeretnél és kezelni fogsz, és valamit szerettem volna még, hát nem tudom, hogy mit szerettem volna, majd visszajövök ezzel is, úgyhogy érdekes dolog, hogy próbáltam volna itt az előző Digi-Digi Suri embertől keresni dalokat az egyik portálon, aztán annyira nem sikerült. Na, akkor visszapörgetjük a zenét, hiszen egy nagyon-nagyon jó kis dal, méghozzá a Párizsi Lány, és ahogy mondtam már a Groove House.

aki járt már Franciaországban, az tudhatta ezt a Claspigal, vagy valami ehhez hasonló, vajon milyen műintézmény lehetett? Hát érdekes. Mi ezt gyermekkorunkban minden egyéb másnak gondoltuk, és hát mi ilyenkor a gyermeki lélek, meg a félrehallás, hát egész érdekes dolgok jönnek benne, jöttek belőle, amit most nem szeretnék egyébként megosztani. Viszont azt nagyon nagy örömmel megosztom, hogy visszatért a retro csoportba Encsike. Ugye a Retrobox csoportba fölveszem ezeket a kedves hallgatókat, akik esetleg egy ilyen közösségi élményt is szeretnének átélni a retroboxolás közben, mert hát ugye csapat is vagyunk valamilyen szinten, és akkor ilyenkor mennek a beszédek, a mindenféle dolgok, jönnek a fényképek például a medencézés partiról, vagy jönnek a fényképek arról, hogy az nap például mit csinált egyébként Nándik Jamaikából, és hát ugye jönnek az üzenetek, és ez egy élő csoport. Hát tudjátok, amikor megy a Retrobox, akkor be kell kapcsolni az értesítéseket, amikor nincs, akkor meg ki kell kapcsolni, de egyébként ha bírjátok, akkor sem kell, mert nem szoktunk egyébként a Retroboxon kívül nagyon írogatni. Na, Encsike írt ugye a csoportba, és örülünk, hogy újra itt vagy, és hát azt írta, hogy egyébként szereti ezt a úriembert, hát akinek a nevével folyamatosan problémám van, de hát ez már csak ilyen, tudjátok, aki mindenféle betegségeit próbál, egyébként nem, csak ilyenkor el szoktam viccelni. Szóval Ilhamot imádom most nagyon, és kit érdekel, hogy jövő nyáron már sehol sem lesz, most van, és ez a lényeg. Hát ez valahol egy hitvallás is részletről, de nincs ezzel semmi baj, hiszen emberek vagyunk, úgyhogy rendben is van. Szuper az adás, köszönöm szépen, visszatértem, hasta la vista baby. Ezt már megint csak Encsike írta, de ezt már egy privát üzenetben kaptam, és akkor most, hogy ez már így rendben is van, közben akkor szépen lépegetünk tovább is, mert hogy volt arról szó, hogy scooter. Na jó, egy kis scooter előleget kaptok. Nem az a scooter, amire gondoltok, viszont egy scooter remixben hozzátok jön a 80-as évek nagy bandája. Ez egyik úriember szőke volt, a másik fekete, felkapták a szintit, amit lehetett ugye a várra fölcsatolni, és például a Sherry Sherry Lady-t énekelték, meg a takarító nénit, meg a minden egyéb más. Szóval már kitalálhatátok, hogy a Modern Talkingról van szó. És a 90-es évek végén próbáltak, vagy ki is adtak egy albumot új dalokkal, ez a Win the Race, és egy scooter remix változatban érkezik a Super DJ rádióban. Emlékeket ébresztünk, és csak nektek zenélünk.

Ez volt tehát Wind Race, megnyertük azt a bizonyos versenyt, nem tudom, hogy kivel versenyzett, minden esetre itt teljesen jó vagyunk, 3/4-11 tájékán, és a Super DJ Rádiót halljátok, most ugye DJ Csabi műsora helyett a Retro Box szól, mert ahogy már a műsor elején elmondtam, hogy pótolni nem lehet, de helyettesíteni megpróbálom őt mindenképpen a mai napon. Egy picit lecsendesülünk a következő felvételben, emlékszem, annak idején a nagyon-nagyon óriási szám volt, amikor a városunkban fölevattak egy olyan szökőkutat, amely kötszínház jellegű volt, és ez a kötszínház ez úgy működött, hogy nagyon-nagyon-nagyon elporlasztották a vizet, egy függöny képezett, amerre vetítettek, és közben szólt zene is, meg egyéb hang alá játszások is, mondhatnám így, tehát olyan dolgok, olyan jellegű dolgok, amelyek ugye hát mondjuk a várossal kapcsolatosak, tehát ezt hívták ezt a kötszínháznak, és akkor ez a dal szólt, és ez valahogy nem tudom én, így belém ragadt, belém tapadt. A Viberen pedig ugye a Gábor azt kérte, hogy a Kukori bácsának majd segítsek, hogy hogy tud csoportot létrehozni. Igen, fogok neki segíteni. Hát azt nem tudom, hogy itt van-e most, szerintem nincs itt, de majd esetleg bejelentkezik. És azt írta Encsika, hogy majd csak jelez, biztos a sárga villamos alatt fekszik, és remélem, hogy nem csenget egy picit, de ezt már csak én írtam. Na, minden esetre mindenképpen segítek neki, de egyébként szerintem az lesz a legjobb, ami remélem nem sokára el fog következni, hogy akár egy helyen gyűlhetünk, de már lehet, hogy így is többet mondtam, mint amit kellett volna. Úgyhogy akkor vissza a kötszínház zenéjére, ami belém égett, és most remélem belétek is egy kicsit.

Hideg front zárja a hetet, néhány szó az időjárásról. Vasárnap kezdetben felhőkből kisebb eső, zápor helyenként kialakulhat, majd csökken a felhőzet, kisüt a nap, a délután másik felében viszont északnyugat felől erős viharos, északnyugatire forduló széllel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal hideg front érkezik, ám többfelé ismét száraz marad az idő, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet, egyébként a minimumok 23, a maximumok 30 fok környékében alapulnak. Na nézzük a hétfőt. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, gomoly felhőkből egy-egy futó zápor, esetleg zivatar alakulhat ki az Alpok alján, az észak-keleti határ közelében helyenként. Nyugati, délnyugati tájakat leszámítva többfelé élénk, északon időnként erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-20 és 20 fok között alakul majd, napközben 25 és 31 fok közé melegszik majd a levegő. Nyugodtan érhetjátok a Viberre, hogy kinél milyen idők tapasztalhatóak, és meséljetek még arról, hogy egyébként mi történik most körülöttetek, akár azt is, hogy milyen finom dolog fő a fazékban, és ameddig ezt leírjátok, addig egy éden jön nektek.

Metzger Viktória, Nagy Bogi, Miss Mood, és ez az Éden, ami itt szólt nekünk Super DJ Rádióban. 7 perccel 11 óra előtt rá pillantok a Viberre, hiszen jönnek az üzik, jönnek az érdekes dolgok, és örülök neki, hogy megírjátok, hogy éppen mi történik körülöttetek. Sőt, egyébként ugye a műsor elején volt, aki beleszólt a műsor folyamányába, és hát természetesen ezeket a dalokat is megpróbálom ugye nektek elhozni, hiszen ez egy olyan hétvége, amikor megpróbálok nektek ilyen nyárias, lengés, kis, mondhatjuk úgy, buli zenéket hozni. Na nézzük hát! Nándi éppen arról beszélget a Retro Box csoportban, hogy na, a hegpucolás kész, most már itten vagyok, pusszantás, csajok, pacsi srácok, és hát ugye Mazsi meg is írja, hogy a hek finom sütve. Na most a sütéssel kapcsolatban érdekes, hogy van, aki azt írta mindenféle Facebookos, pontosabban nem is Facebookos, hanem internetes megnyilvánulásokban, hogy például van, aki sütőben süti, van, akik olajban sütik. Például azt el tudom nektek mondani, hogy nemrégen jártunk egy strandon, ott olyan jól megsütötték a heket, hogy gyakorlatilag kőszín formájában darabos volt, de ez már csak akkor derült ki, mikor elkezdtük fogyasztani. Viszont a Balatonon, méghozzá Zamárdiban volt Karcsinak a sütődéje, a sütődéje, és ott a többiek szerint, mert én nem fogyasztok halat, nagyon finom volt a hek, úgyhogy ott nagyon-nagyon jól megcsinálták. Azt írja Nándor, hogy fagyosan nem annyira finom a hek, és egyébként csak azt teszi meg, amit ő pucol, mert amit a büfében adnak, megveszik a konyhakészet, az pedig olyan, amilyen. Na, és akkor Melinda is megírta, hogy náluk kellemes borongós idő van, 25 fok, a tegnapi pokol hőség után nagyon jól esik, a fiúk főznek, felmentésen van. Igen, jobbulást kívánok neked ezzel kapcsolatban, és azt is megírhatod, hogy milyen kímélő ebédet fognak főzni.

Örömmel konstatálom, hogy Józsinál a saját tengerpart mellett és a gyógyital mellett ott van egy számítógép is, ha jól látom a kék sarkában, ott figyel. Hát remélem nem dolgozol éjjel-nappal. Minden esetre jó egészséget kívánok neked ehhez a gyógyitalhoz. Melindáéknál pedig csirke, melből húsleves készül, sok zöldséggel és a dinnye plusz őszi barack a desszert. Hát ez nagyon-nagyon jó, ugye ők nem vesznek annyira össze, és aki bírja is, annak jó étvágyat kívánok ehhez. No, jaj, még a nyál is összefutott a számban, vagy a száj is összefutott a nyálamban. Miközben hallgattam ugye a Sugar Daddy-t, aközben olyan furcsa érzés tört rám.

Mostanában jár egy dalon az eszem, mert amikor mindig meghallom, akkor egy másik dal jut azonnal az eszembe, csak még nem jöttem rá, hogy konkrétan melyik. Úgyhogy segítsetek, hogy melyik dal járhat az eszembe. Jó, ez természetesen csak vicc volt. És hát azt gondoltam, ha már itt van a millió dolláros bébi, aki egy picikét ugye hasonlított az őt megelőző dalra, akkor majd lesz egy hasonló is, még egy dupla dobásunk 11 óra után 2 perccel a Super DJ Rádióban. Köszöntök mindenkit, Viber plusz 36 74 5 95 9 95, superdjradio.hu. mindjárt egy eseményről jön majd egy hanganyag is, de addig rákukkantok a Viberre. Lajos megérkezett hozzánk, szép vasárnapot kíván mindenkinek, neked is kedves Lajos, szép vasárnapot és kellemes időtöltést, akár a rádió mellett. Mazsi, nyuszi lánya táncol nekem, amit nagyon-nagyon szépen köszönök, illetve Nándi megkérdezte Józsitól, hogy csak ez az egy gyógyital van-e nála, aztán kiderült, hogy lesz utánpótlás, úgyhogy rendben van teljesen. Mi nyugodtan jöhetnek a vasárnapi étkek, kinél mi bugyorog, mert ahogy Mátyás megírta egyébként, hogy náluk ugye készül a babgulyás, nem tudom, hogy mikor tette föl, állaga alapján elég jónak tűnik már akkor, amikor azt a képet küldte az adás kezdete, akkor 10 órakor. Hát azóta, hogy mi a helyzet vele, azt nem tudom, reméljük a sűrűje is bőven meg lesz, és akkor jön a dupla dobásos dal, vajon kit fogja követni, a Max és Kaigót, vajon kitaláljátok-e?

Na, egyelőre még a Facebookos, vagy a böngészős számítógépes Facebook még mindig sztrájkol, addig Lajos megírta, hogy nálunk kész a töltött árdély. Majd Lajos, írd meg nekem, légy szíves, hogy mi az árdély. Aztán Mátyástól kaptam képüzenetet, hogy belekerült a bab, és sok zöldség, kitartást küldök videót, ahogy esszük. Rendben, hát ha még belefér a műsorban, akkor minden további nélkül, de akkor úgy látom, kezdott azért jól kialakulni. Ádám is küldött nekem egy üzenetet, és gyorsan nézem is, hogy miről szól. Azt írja, hogy sárga barackos gombóc lesz belőle talán. És itt van gyakorlatilag lefényképezve a kezdemény, hát sok sikert és kitartást. És ú, de jó lehet az a sárga barackos gombót. Hát komolyan felizgatjátok a műsorvezetőt. Közben a Retrobox csoportban ugye a fociról szól a dolog, ugye VB döntőre lesz hangolva a dolog, ugye sokan nézik, sokan nem nézik. Józséknál az ebéd gyorsan el fog készülni, mert a tegnapi parti maradék lesz a menü. Az is egyébként nagyon-nagyon jó. És hát közben egyébként a sok írásból én azt kiolvastam Encsikének, hogy a foci engem sem érdekel, max a jó focisták, de Shakira nagy kedvenc, hűha, honnan tudtad, hogy kire gondolok? És akkor ilyenkor simán el is lehetne dönteni, hogy az előző dal szimpatikusabb, táncosabb, élettelibb, vagy...

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Egy jó kis filmzene a Sakált anyából, amit nem csak én, hanem látom, ti is szeretek, és ilyenkor lehet, hogy nyáron van idő arra, hogy felidézzük a régi filmes emlékeket, a nagy sok sorozat dömping meg a egyéb dolgok között, például előrángassuk a Sakált anyát, és hogy jött ide a Sakált anya? Úgy jött ide, hogy Shakira azért egy elég belevaló menyecske, és a Sakált anyában is belevaló menyecskékről van szó, és egyébként maga a dal is belevaló. És ahogy ti is megerősítitek, mindjárt nézem a Vibert is, és hát olvasom. Mazsi írt a Retroboxba, hogy jó film volt ez a Sakált anya, Encsike pedig kontráz, most pont azt írtam Mazsi, hogy mennyire jó film, igazi csajos, és mivel vendéglátás, ez hazai terep volt. Azok a csajok, ahogy táncoltak a pulton, nem volt semmi. Na ugye mondtam én, hogy belevaló menyecskék voltak. Lajos azonnal írta, hogy náluk ugye töltött paprika lesz, árdély, hát töltött paprika, az is nagyon jó, gondolom ilyen paradicsomos jellegű, és ugye jó kis gombócos, jó étvágyat kívánok hozzá. Ádám nagyon-nagyon jó fej, le a kalappal, ugye a sárga barackos gombócot küldene nekem SMS-ben, hát én maximálisan elfogadom. Mátyás pedig azt írta, hogy nem is rossz a menü, babgulyás lefolytva barackos gombóccal. Nem, én a babgulyáshoz egy nagyon-nagyon jó kis fánkot tudnék elképzelni, finom barack ízzel. És akkor Encsikének a írása, hogy Dreamer lehet, belelátok a fejecskétbe, és ezek után jött, hogy hú, de imádtam ezt a filmet, csak általán ezt ugye a Retrobox csoportban meg is erősítette, és István is azt jelezte, hogy neki tetszik ez a dal, de azért leírta, hogy nálunk húsleves, kacsára, grillezett zöldség, csirke, grillen, desszert, leveses krémbarackkal. Hát, köszönöm szépen. Nagyon kedvesek vagytok, járjuk hát a dalt nándirak, és egy kicsit érintőlegesen.

0: Na, a Prímás megkérdezte, hogy hogy kerül a hal. Én pedig mondom nektek, hogy Zamárdiban 8,50 a hek. Hát, hogy ez mennyire olcsó vagy drága, azt mindenki maga döntse el, hiszen mindenkinek magának kell. Nandi pedig írta nem olyan régen a Retroboxban, hogy bár idén aszály miatt rossz a tarhonya termés, hát ezt megcáfolom, hiszen nem olyan régen az egyik ismerősöm megosztott egy olyan fotót, hogy náluk nagyon-nagyon bőséges a tarhonya termés, de mivel mindenkinél ilyen bőséges a tarhonya termés, ezért kénytelenek elvermelni, azért, hogy jövőre adják el jó áron. És hát azt kérdezte Nandi, hogy a gyümölcsből hogy nem pálinkát főzni? Az a pálinka főzésnek az abortusza, hogyha lekvár készül belőle. Közben a hal sebességére a cukkini pannírozás sebessége is duplájára nőtt, és erről egy fényképet is kaptam, és hát itt megoszlanak a vélemények, hogy kivágjuk a közepét, vagy nem vágjuk ki a közepét. Mazsinál pedig tarhonyás hús fog készülni, egészségetekre kívánom a tarhonyás húst is, és minden, jaj, ez a sok jó kaja, kép róla, megéheztem, ideje lenne reggelizni valamit így dél derekán. Na, Encsike, remélem Mátyás megengedi, azonnal a kép érkezik tőle, amit kaptam, és hát azért, hogy a nyár elválasztást még inkább beindítsam nektek, és a kedves Retrobox csoportos tagoknak jön az ő babgulyása, és jön még egy scooter dal, még hozzá ez a végtelen nyár lesz. Hát buliban, kikapcsolódásban, szórakozásban, és jó időben, és strandolásban, és medencézésben remélem, hogy ez a nyár ilyen lesz.
1: It's time!

0: 90-es évek közepe, még a szőr is feláll a hátamon, sőt attól a jó kis bográcsos videótól, amit Mátyásnak köszönhetek, illetve nem csak én köszönhetek, hanem a Retrobox csoport is. Encsike megjegyezte, hogy igazán figyelmes vagy, és figyelmes vagyok, és kedves, tudom, Encsike, de erről vagyok híres. Itt a Super DJ Rádióban még mindig emlékeket ébresztünk, plusz 36 74 5 95 9 95, és a Facebook csoport a Super DJ Rádió. Elindult a Facebooknak a PC-s változata, pontosabban a böngészős változata, és úgy tűnik, hogy nem csak egyébként a számítógépeket, hanem a mobilokat is érintette, akik böngészőből használták. De most már elindult, helyreállt a világ rendje, megnyugodott a lelkem is, úgyhogy...
1: Super DJ Rádió.

Na hát itt volt azért egy két gyógyítalról kép, úgyhogy nincsen ezzel azt gondolom én különösebb gond. A Viberen továbbra is jönnek az üzenetek, köszönöm szépen. Árpi is küldött nekem, hát és igen. Árpi egy igazi tárcsás finomságot küldött el nekem, és a Super DJ Rádiónak. Szia! Csak azért, mert hackről beszéltek, és ott bizony, ott sül a gáz alatt, ott rotyog a tárcsában a hack. Mindjárt a közönségnek, a retroboxos közönségnek közé is teszem. Nándi megszakérti, mert ő közel van az ilyen gépekhez, és a többiek is leírják, és nem válaszoltatok semmit, hogy mi a helyzet azzal, ha valaki nem olajban süti a hacket, hanem sütőben. Úgy látszik, ezzel kapcsolatban nincsen semmiféle tapasztalatotok, de hát, ha van, vagy csak magatokban tartjátok. Na, hajrá elő a farbával!

Ezt valahogy én úgy fordítanám le, hogy lehetsz-e akár mondjuk 60-as is, vagy 50-es, 50 pluszos, 60 pluszos, vagy akár 70 pluszos is. Nem is az a lényeg, hogy mennyi ránc van a szemed alatt igazándiból, hanem hogy mennyire csibészes a mosolyod, mennyire fiatalos a felfogásod, és nem feltétlenül gyerekes. No, képzeljétek el, nagyon-nagyon örülök, hiszen Brigitta írt nekem, és feltett egy kérdést, és el is gondolkoztam gyorsan, de nem kellett ugye nyilván sokáig. Azt kérdezte tőlem, hogy szia, érdeklődni szeretnék, hogy mi az a retro box pontosan? Hát az egy retrós doboz. Mondhatnám így is, amiben benne vannak a zeneszámok, amelyek porosak vagy kevésbé porosak, én elő szoktam venni, kinyitom, beteszem itt a lejátszóba és elindítom nektek és játszok, emlékeket ébresztek ezzel. Na hát körülbelül ez a retro box, illetve én igazándiból úgy fordítanám le, hogy egy életérzés, talán egy kicsit lelassulunk, néha nem, néha igen, visszamegyünk és próbálunk emlékezni, emlékeket ébreszteni, és ezeket az emlékeket újra élni, mint ahogy megteszi minden egyes alkalommal Nándi az FLM-nek a dalára. Ez a kedvenc zenéje, a Mazsi is írta, Nándi is írta, meg Melinda is írta, és hát Árpinak a hekkes üzenetére jött reagálás, azt írta Nándi, hogy kafa, csak F-fel, és hogy elférne még néhány, úgyhogy küldi majdnem a sajátjait is, persze nem, ezt csak vicceltem, mert ő nyilván saját maga fogja, vagy saját maguk fogják elkészíteni. Na hát, Brigitta, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt vagy és hallgatsz bennünket, és az következő életérzés, ez egy nyári mixben következik a Masterboynak, tehát egy summer mixben a Porket Was című felvétele, egy nagyon jó kis latin-amerikaias dallam a Masterboy ütemeivel, és hogy egyébként a Masterboy, pontosabban Masterboy, a fenét, a Retroboxnak egyébként a fő dobozai a 90-es évekből állnak össze, elsősorban nagyon nagy részt a 90-es évek tánczenéiből. Na, ha ezeket az ütemeket jól bírod, akkor körülbelül már érzed, hogy miről van szó.

Nagyon-nagyon nagy örömömre beérkezett a kolléga, akit hát pótolni nem lehet, de helyettesíteni. Igen, itt van velünk Csabi, óriási munka közben. Szia Zolókám, kellemes adást kívánok, szupereknek jó zenehallgatást és jó főzést. Nagyon köszönöm, hogy beugrottál. Nálunk festés, tapétázás, egy jó Mr. President-tel segíthetnél, hogy jobban haladjunk. Nem sokára érkezik nektek a Mr. President, hát kitartó munkát kívánok, és hát annyi talán, hogy ebben az időben jobban száradnak a festéses dolgok, viszont mellette biztos, hogy kétszer annyit fogtok izzadni. Úgyhogy kitartás nektek is, jó munkát, és nem sokára jönni fog a dal is. Azt írja Nándi, hogy erre a dalra, mármint ugye az FLM dalára mindig eszébe jut a társaság, aki ezt a dalt énekelte neki el a szülinapjára, hát ezért annyira furcsa vagy fontos dolog ez a dal, és hát ezzel emlékeket ébresztünk. Árpi pedig megírta, hogy azt mondja, 12 darab van egyébként neki a hegből, csak nem süti egyszerre, hanem szépen lassan sütögeti, hogy jól átsüljön, és hogy rendben legyenek. Szóval nem sokára választok egy President dalt, addig is viszont a Big Ali Lucenzo!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's

Nagyon sok erőt és kitartást kívánok a felújításhoz, Csabi, jó munkát, és hát remélem ezzel a dallal is hozzájárultam, mert hogy a kedvenced, de nem csak neked, hanem Mazsinak is, ó, de régen hallottam ezt a zenét, és mennyit táncoltam, rá írta nekünk. És hogy tudjátok, meg egyébként Árpinak a képüzenete megérkezett, hogy náluk hogy néz ki a sült hek, hát mindjárt továbbítom a Retro Box csoportba, mert hogy nagyon-nagyon jól néz ki, és hát bár én nem szeretem a halat, de nagyon-nagyon-nagyon ilyen inger keltő. És hogyan rendezi át a műsor tervet egy-egy üzenet? Kaptunk egy tortát. Rajta van egy 30-as szám, és képzeljétek, Mónika írta, hogy hát sziasztok, az évek nálam is elmúltak, de volt egy szerető társ, és hát én inkább mondjuk azt, hogy van egy szerető társ, ez az évek száma a háztartási évfordulónk, és hát sok boldog házassági évfordulót kíván például Encsike, meg Mazsi is, és én is egy teljesen olyan dallal, ami nem illik, a Retroboxba beleillik, de egyébként a Super DJ rádióba annyira nem, de szeretném, ha meghallgatnátok.

Zárai és Vámosi dalával köszönet a boldog évekért szeretném köszönteni Mónikáikat, és remélem, hogy még azért jó pár ilyen kedves évet el fognak tudni tölteni egymás mellett, úgyhogy ezzel kívánok nekik sok-sok boldogságot, és természetesen a Retrobox csoportban is nagyon sokan, és emellett Melinda is megírta, hogy sok boldog évet kívánok nekik, és nagyon szereti egyébként ezt a számot. Nandi pedig megvallotta, hogy én csak 22 éve vagyok rúsz. Na, Encsike pedig gyerekkora óta nem hallotta ezt a dalt. Na, hát ez azért egy érdekes indikátor volt számunkra, de én azt gondolom, hogy ezen döccenjünk is túl. Még nagyon picit itt maradok, nem búcsúzok el, de utána mindenképpen majd a következő dal után búcsúznom kell, mert különben akkor éhen fog halni a család. Úgyhogy itt most nem akartam elbúcsúzni, a következőnél viszont jön a Retroboxos búcsúzkodás.

Itt a harangszuk. Itt a harangszó helyett szeretnék mindenkinek boldog 12 órát kívánni. Boldog

Szeretném megköszönni Gábornak, Rihárnak, Lajosnak, Ádámnak, Istvánnak, Mátyásnak, Briginek, Csabinak, Árpinak, Melindának, Encsikének és természetesen Mazsinak és a Retro csoportban mindenkinek, a Retrobox csoportban például ugye Melindának, vagy Mónikának és Mazsinak és mindenkinek, Nándinak, mindenkinek, aki írt. Nagyon szépen köszönöm én is a jó kívánságaitokat, és kellemes, szép vasárnapot szeretnék kívánni. Ne felejtjétek, jön 15 órától, hogyha legalábbis jól emlékszem, és meglesem mondjuk a superdjradio.hu oldalon a kollega, méghozzá Simon hozzátok, 3 órás live mix, hogyha jól emlékszem, és akkor ezen kívül még ugye sok minden tartogat, még ezen kívül 2 műsorvezetőt tartogat a mai napra számotokra a Super DJ Rádió, én viszont elbúcsúzom holnap. Hogyha tetszett a műsor, akkor 18 órától találkozhatunk újra, hasonló zenékkel, nem feltétlenül, hogy nyárra meg a mindenfajta pincsi-pancsira fogjuk kihegyezni, de remélem, hogy jól érzitek majd akkor is magatokat. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek a jó kívánságot, és kellemes vasárnapot kívánok továbbra is, és egy olyan dallal búcsúzom, ami remélem sok embernek a arcára mosolcsal majd...

gyerekeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Gyulafári Győrbe már jönnek a felhők a Duna felől. Gondolom, majd a Duna lehúzza. Na mindegy. Mindenkinek kívánok jó szórakozást, játszunk egy kis rockot, azt jövő héten pénteken belecsapunk a lecsóba jakabszáláson. Sziasztok! Ja, és amivel kezdtünk, az a bikini.

aztán ugye majd lesz hangos étlap is, bár csak két napra lesz a kaja megfőzve, mert hát ugye DJ Simon is jön felül a repülőre, elszáll, mint a győzelmi zászló, és jön ide Jakab szállásra.

megérkezett Lakner Tamás, azaz a Dance doktora. Szia Surci, hallgatunk, szia Főni! Szia Évi, sziasztok kutyusok! És azt írja, ója és a B oldal is, pimpilimpimpimpi zenéi. Igen! Ja meg persze, Doki nem fogja otthon hagyni az intróját, a Nem hittem el intróját, és élőben el fogja nyitni.

No de, az van, hogy nekünk majd kelleni fog kakas töke pörkölt recept, mert ugye DJ Simon vasárnap, mielőtt eljövünk Jakab szállásról, kakas töke pörköltet akar főzni, ja, ott lesz Kukori bácsi. Úgyhogy kakas töke az meg lesz. Csak még recept nincsen. Plusz 36 75 95 995. Itt van Kolozsi Imi. Szia!

Szóval, ha minden jól megy, mert miért ne menne már jól, akkor jövő héten pénteken 10 órakor már élőben leszünk a Super DJ-n folyamatosan. Váltogatjuk egymást, majd kitaláljuk, hogy mennyi időközönként. Úgyhogy a tervek szerint péntek délelőtt 10 órától a Super DJ-n Jakab szállásról élőben kifulladásig.

Hú, ilyenkor előjönnek az emlékek. De hát jó, arról szólunk, emlékeket ébresztünk. Na szóval a novellástány. Halihó! Szia kedves DJ Sulci! Sziasztok, szuperek! Akkor induljon az a rokkalapács. Itt vagyok ám és fülelek, mint mindig. Gyönyörű szép vasárnap délután kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást kívánok. Tudod, a gyönyörű bolond, aki nem maradjon, nem marad ki a gyönyörű bolond. Ja, és persze, asztalra vissza, baby. A templomból hazafelé jövet, mert közben gondolkodom, lesz igen, a templomból hazafele mi jutott eszembe. El nem felejtem, Pusztika Encsike, szia Encsike, Pusztika Encsike.

gyönyörű bolond. Itt a Szuperen. Egy kis vasárnap délutáni lazulós rock. Azt jövő héten leszám, engedd el a hajam.

Jó ismer. Istenem, Istenem, figyelj, mindjárt beolvasom. Az egyik szuper DJ kollega írta, nevet nem mondok, hogy ki. Jó összetartás van. Egy mindenki írt, mindenki én írtam.

Na szóval azt írta az egyik kollega, Encsi megdörzsöli a csodalámpást, aztán kívánhat hármat. Na jó, van, fog ez menni. Szállj fel, szabad madár!

Ja, aztán beszéltem Dokival, azt mondta, hogy jövő héten ő is beugrik, aztán megnézi, mi lesz ott jakaszáláson. Úgyhogy aki akar vele is találkozni, az ugorjon oda. Előre látom, hogy mi lesz szombaton este, vagy éjjel, éjfélkor, vagy nem is tudom, Doki tudja pontosan. Ez a futunk, de csak ugye az, aki már felelősség teljesen fogyasztott valamit.

A plusz 36 70 45 95 95-ön. Sziasztok, szuperek! Szia, Sulci! Igazán kedvemre való rock muzsikák. Köszi, üdv, Bazsi! Szia, Bazsi! Örülök neki! Kellemes vasárnap délután!

El tudom képzelni, most Dogi hallgat benne a medencébe, léggitár a kezébe, rászol a haját, tépi a léggitárt,

szép. Pont egyiknek sincs ilyen haja. Én ezt nem akartam mondani, mondtad te. Lassan már neked.

prognózis hajsza. Közben megérkezett Robika Amper, Robi bácsi, Pálcika ember. Hopp egy viszki, hopp egy strigula. Szia Surci, kellemes vasárnapi ebéd utáni zenélgetést. Még nem ebéldeltem, úgyhogy tök jó. Csak szólok, hétvégén talizunk, igen. Úgyhogy a füzetedet tudod, amiben 20 körül a strigulát, azt ne felejtsd otthon. SDR buli, már várjuk, azt megmondom, mindenki várja. Szia Robi, hello Ildi! Ráadásul szerintem a Ildi születésnapját is meg kéne ünnepelni. Mennyi is lesz?

0: kell.
1: Azt mondják nekem tegnap, azt mi van, te boomer vagy. Mondom, mi vagyok én boomer. Mondom, te boomer, az a csodakutya volt. Annak idején gyerekkoromból. Hát aztán rájöttünk, hogy... Vagy hát rájöttem, hogy mi az a boomer. Na mondom, tök jó. Na, ki tudja, hogy mi az a boomer.

Na szóval azt mondták, hogy a boomer. De igazából az a lényeg, hogy mi már olyan öregek vagyunk, hogy ugye internet és ilyen technikák nélkül nőttünk fel, ezeket hívják boomereknek. Természetesen ezek a kis 18 éves sztárok. Azok mondják ránk ezt. Úgyhogy Gabi, te is az vagy. Lorde!

Encsikének pedig, atya úristen, mekkora hangok, mekkora zenék. Kislány koromat juttattad ezekkel eszembe, két bátyám volt, vagy is volt. Lehettem úgy 11-12 éves, köztük a szép emlékeket.

egerekkel. Megérkezett Evende Zsolt. Sziasztok, kellemes délután kívánok nektek. És kávé, kávé, kávé. Hello Drusza, hello Zsolt. Kellemes vasárnapot neked is.

rappereknek. Hello, Kukori bácsi, remélem nem dolgozol. Figyelj, figyelj, figyelj, mert már mondtam a hallgatóknak, hogy jöhetnek a kakas töke pörkölt recept.

0: úton szerettek-e más tollával ékeskedni? A kakasnak van tolla, nem? Nem, majd a partollakat kihúzkodjuk.
1: Hová lett? Lásd önmagad is elveszítette.
0: Ja, Istenem, megérkezik.

0: aztán a legkeményebb együttesek írják a legszebb rockballadákat. Nem tudom, ismeri-e valaki a Sing Singet?
1: Igen, elhagyom a város. Elhagyom, ha nem fogad magába.
0: Sing Sing.
1: Erről szólt a dal.
0: És ezt soha ne engedj el.

Súci, sziasztok, szuperek! Petro Omlámpa, itt grillezünk a garázsoknál, köszönöm! Ő volt Kis Zsolt Rosza, Marcal 2-ről, az I.S. Gyula utcából. Nem fogtam kívánságokat,

másiket pedig azt írja, látod, drágos Furci, még a csípa is megmondja a tutit, minden férfi asszony nélkül fél ember csupán. Ez mekkora nagy igazság. Na nézzük, ez az a ház.

van megérkezett. A plusz 3670 45 95 95-re Házi is. Üdvözlet a hallgatóknak, szép korai estés, Barhelt király, szia Házi! Kenyed neki, mint a konyhás néni a vajas kenyeret uzsonnára. Jó szórakozást! Neked is Házi, szia!

Na hát jelentem itt Győrbe. Lehűlt a levegő, a nap az már nincsen. A szél tépi a fákat, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz.

édes jó Istenem, nem csak Zsolt, elég az, hogy Zsolt vagy Surci, mindegy. Ez egy másik nagy kedvencem, az Osztiántól az Éjféli lány, írta Encsike. Ez az édes jó Istenem, nem, csak a Surci. Hogy mekkora nagy képülettem.

Ez pedig a drága haverodnak köszönhetem, hogy megismertem ezeket a gyönyörű dalokat, Köszcsike, Tomcsika, és neked is Surcika. Nagyon szívesen. Jaj, lehet, hogy a Simonnal fogok aludni jövő héten, Jakab szálláson. Nem igaz is lehet, már most ki tudja. Mondom, hogy csak aludni. Egyszer már majdnem sikerült. Sárváron.

Csabának üzenném, hogy üzenem, csak óvatosan ott az aknába a szivattyúval és a meleggel. Tolj neki egy kis jó zenét, a sikeres szereléshez. Üdv, Gabica! Szia, Gabica! Csabi, figyelj oda! Ez már így is szivattyú.

szálláson vasárnapig nem állunk meg. Lesz úgy nagyjából megint vagy 5 méter diszkóspult. Hangtechnika, fénytechnika, úgyhogy gyertek. A 7. Super DJ Rádió találkozó Jakab szálláson az Aero Hotelban.

csak olyan. És már itt van a fénykép. Hát hallod, ez nem messzire nem mész, hát nem laksz jól. Vagy ez csak egy doboz a 4-5 dobozból. Na mindjárt megtudjuk a pontos menüt. Hétfő kedre.

tészta, békön és csirkecomb, lilahagyma. Amúgy rohadt jól néz ki, mint ahogy szokott lenni. Szóval DJ Simonnal is össze lehet futni itt jövő héten Győr.

Szóval akkor Edda velem kiáltsatok. Simon azt írja, 14 fok, de 10 foknak érezhető, rövidgatja póló.

ha gondolod esetleg. Nekem van egy csőszerelő ismerősöm. Itt szokott zenégetni. Szuperönő is. Úgy hívják, hogy Lakner Tamás. Vízgáz központi fűtés szerelő mester. Mi kell még? Csak győz kivárni, mire paráló utáról helyen idáig. De nagyon szívesen megadom.

0: és fülelek tovább, Úrcsika Encsike. Mire gyúsz, drágaság?
1: Törött egy halás, hazugság, és mindenből mit sem ért.

Szabi azt mondja, én szemöldökre gyúrok. Szia Szabi, kellemes vasárnapot. Ja, én meg egy kicsit fogytam most. Be van esve hónap alja.

Anyám nem kapott virágot, apám keze mindig odavágott. Rossz vér. Sanyi, Jani pedig nyitok egy sört az egészségedre. Nagyon szépen köszönöm, neked is egészségedre.

pénteken Jakab Szállás Aero Hotel 7. Super DJ Rádió találkozó. Mi ott leszünk, úgyhogy gyertek!

én, hanem mindenki, aki zenével foglalkozik, nagyon sokat játszotta, és megköszönte ezzel a kórházi dolgozóknak azt a rengeteg munkát, meg azt a kitartást.

És úgy nagyjából még 2 darab felvételem maradt a mai napra. Abból a másodikat, az utolsót szerintem soha életemben nem játszottam még le, de szerintem még sehol se. De most lesz, ami lesz, lejátszom.

0: Szóval nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt.
1: Fáztam eleget.
0: Jövő héten a kapszálláson találkozunk. Pénteken, szombaton és vasárnap. Mindenkit sok-sok szeretettel várunk oda. A hetedik szuper

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon-nagyon szép kora esét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát ugye Surci barátomnak köszönöm szépen az előző műsort. Nagyon jó volt hallgatni a magyar zenéket. Köszönöm szépen. Nos, hát én is retrózom továbbra is, a retro zene kapja a főszerepet itt a Super DJ Rádionna, de én a 80-as évek energy zenét fogom nektek hozni, és tessék elképzelni, hogy semmiféle italo diszkó, semmiféle más zenei stílus, csak is az energia, van már mint az energy, ugye, a 80-as évekből. Nagyon jó zenei összeállítást hoztam, én azt mondom nektek, hogy hallgassuk meg úgy, ahogy van, ahogy én összeraktam ezt a műsort. Nagyon jó. Például hadd mondjam el nektek, hogy Roffo is fog nekünk zenélni. Na de Linda Jo Rizzo is fog nekünk zenélni. A Scotch együttestől hatalmas muzsikát hoztam. Divány is zenél nekünk, tőle is nagyon-nagyon jót. És hát hoztam Kotótól, aki egyébként a szintipop királya, egy nagyon-nagyon komoly energy zenét, a zene címe egyébként a Sputnik, úgyhogy nagyon jó lesz is. Na, talán egyetlen egy zene, ami nem energy, de viszont nagyon-nagyon komoly zene, Mr. Zsivágó és a kis orosz, tudjátok, egy Amerika remixben, ami azért igencsak, hogy is mondjam, tudjátok, hogy milyen zene? Extra, tehát extra, nagyon-nagyon föl van extrásítva a muzsika. Egyébként félig meddig el is mondtam a zenei összeállítást, nagyon jó zenék lesznek. És hát ugye üdvözlök mindenkit, aki használja a Viberünket, aki nem használja, azt is üdvözlöm, és azt mondom nektek, hogy maradjatok, tartsatok velünk, mert hát nálunk mindig folyamatosan a legjobb zenék szólnak. Nos hát gyerekek, mi az mondjuk, amire számítani lehet, és veszélyes, azt is elmondom nektek már most így előre. Vihar van nálunk, hát nagyon-nagyon nagy szélvihar is, lehet, hogy technikai káó is lesz, erre is számítsatok. Volt már káosz, de most rendben vagyunk, erre is számítsatok. Volt már káosz, de most rendben vagyunk, úgyhogy... Lehet, hogy lesz káó, számítsunk rá. Nos, hát

és meghallgatjuk elejétől végéig, de van, amikor nem. Na hát most nem fogom visszatenni, amelyik zenébe így belebeszélek nagyon-nagyon sokat, az már megy is tovább, és majd biztos, hogy lesz már még lehetőség, hogy lejátszom. Nos, Michael Prince következik, és a Dance Your Love a zene címe, ami egyébként annyit jelent, hogy táncolj hátrafelé. Ez is egy olyan muzsika, amit én mindig fogok nektek mutatni. Hát nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek.

Imsár gyerekek menet közben Viberen Encsike írja: Szia kedves Zsolti, sziasztok szuperek! Encsike továbbra is jelen, csodás szép délután. Kora estét kívánok, szeretettel mindenkinek, Puszcsika Encsike, hát Encsike, ugyanezeket a jókat kívánom neked. És hát Druszám, Csoki Zsolti, szia Druszám, sziasztok szuperek, Felső Tárkány jelen, jó a kezdés, aztán a Fater barátom is itt van, aki azt írja: szép estét kívánok Zsolti, kellemes vasárnapesti rádiózást minden szuper hallgatónak. Sopronból elvonult a vihar, megy felétek. Szabadság beindult nálam 2 hét, hát Fater, az az igazság, hogy jól mondod, nagyon-nagyon jól mondod, itt van a vihar nálunk, hát remélem, hogy nem fog nekem itt okozni semmilyenféle technikai káót, úgyhogy minden rendben lesz, nagyon-nagyon remélem. Nos, hát Isa István barátom is itt van, aki azt mondja, hogy ne legyen semmiféle bibi, mert kellenek a szuper muzsikáim. Hát István, én felkészültem tényleg nagyon-nagyon szuper muzsikákkal is. Remélem, hogy meg is tudjuk hallgatni ezt a műsort, és nem lesz káosz. Ferenci Ádám azt írja, hogy sziasztok szuperek, csapassuk jó adást, és most megyek haza Pestről, csapassuk. Hát nagyon jó utat kívánok neked, Ádám, és igen, hallgass közben a Szuper DJ Rádiót, mert hát nálunk mindig a leges legjobb zenék szólnak.

0: Nos gyerekek, a következőkben tényleg egy őrületes muzsika az előadó a Jojo, és a zene címe Houseman. Ezt a zenét azért sokféle verzióban hallottátok, de most én olyan verzióba fogom nektek mutatni, amiben még én még biztos, hogy nem mutattam meg nektek. És ugye ezt a zenét nagyon régen is szerettük, a 80-as években is, aztán a 90-es években is, mert akkor is kapott egy nagyon-nagyon jó verziót. Hát most én mutatok nektek olyat, amit sem a 80-as években, sem a 90-es években nem hallgatók, mert hát ez már attól újabb feldolgozás.
1: Houseman, take your body down.
2: Germany calling.
1: Canoe dance and move your feet.
2: Germany calling.
1: Chicago's on the beach.
2: Germany calling.

Gyerekek, közben jött egy olyan üzenet Csoki Zsolti Druszámtól, hogy olvasom, Druszám papónak küldenék egy nótát, sűsápra rád bízom régi idők emlékére. Hát Zsolti Druszám, hát figyelj, most hogyha papónak szól a zene, én azt mondom, hogy majdnem messzebbre fogok menni most a zenében, mint a 80-as évek, de figyelj, így mondom, hogy majdnem messzebbre, és egy meglepi zenét fogok küldeni papónak. Mondom, hogy hova, sűsápra, és ugye rám lett bízva, hát én meglepetést küldök.

Nos hát gyerekek, a zene sűsápra szólt, ugye, és Csokis Zsolti druszám, aki papónak kérte a zenét, és hát én úgy döntöttem, hogy a régi idők emlékére nagyon régi zenét kell játszanom, és hát régen tudjátok, a Boniem együttes nagyon-nagyon top együttes volt, és azért még mindig napjainkban is nagyon jó hallgatni a zenéjüket, én mondjuk nem feltétlenül ezeket a zenéket játszom tőlük, hanem inkább azokat, amiket még nem hallottunk nagyon-nagyon sokszor. Nos, a következőkben egy kakuktojás a zenei összeállításban, ő pedig Kotó, kötő következik, és a Sputnik című dal, ezt azért játszom, mert oké, hogy szinti pop, de ebbe aztán van energy rendesen.

Hát gyerekek, a zene, hogy is mondjam, minőségéből is, nem csak a minőségéből, az értékéből nem fogunk veszteni, hogyha egy másik fajta zenei stílust hozok. Tehát ez a szinti pop energikus volt, aztán most jön a disco energy. 80-as évek még mindig ugyanúgy, ugye? Mondom a nevet, egy G.D. Jabber következik, és a zene címe Don't Stop Loving. Hát gyerekek, aki emlékszik erre a muzsikára, az tudja, hogy most aztán tényleg zene a csúcson.

Hát gyerekek, mondom nektek, hogy Mr. Zsivágó nagyon-nagyon kellemes hanggal rendelkezik, és ugye egy jó zenekarral, hát én köszönöm a zenét. Na de azért azt is hozzáteszem, hogy Lime is van legalább egy ilyen jó zenész. Tőle a legismertebb zenéjét hoztam, az Univerzális Szerető című dalt, úgyhogy már is Lime következik.

Gyerekek, az az igazság, hogy a Super DJ Rádió mindig nagyon jó zenei kínálat. A következőkben, hát mondhatnám, hogy egy világsláger következik, a Blue Monday című dalt fogom játszani New Order együttestől, és közben Küszegi Szabolcsot üdvözlöm itt a Super DJ Rádió hullámhosszain. Hát szia Szabi, remélem, hogy most már így, hogy rákattantál a Super DJ Rádióra, remélem, hogy most már mindig minket fogsz hallgatni.

Húsvét közben kedves Mazsit üdvözlöm, aki megérkezett, hazaérkezett, és már is rákattant a Super DJ rádióra. Hát Mazsi, nagyon jó pihenést kívánok neked, na meg jó hallgatózásra velem, ugye? És hát a nagyszerű 80-as évekbeli zenékkel, a következőkben Linda Giorizzo fog zenélni, Cybernetic Lover, hát ez egy olyan muzsika, gyerekek, amit én már sokszor rongyosra hallgattam, de szerintem még nem úszta meg, még mindig meg fogom hallgatni nagyon sokszor, és remélem, hogy nektek is tetszeni fog.

gyerekek, én nagyon örülök, hogy van még köztünk olyan hallgató, aki mondjuk megismerte az együttest. Hát igen, ők voltak a jó-jó együttes. A következőkben megint egy nagy nevet mondok, és nagy zene fog szólni. Az előadó pedig Roffó, és hát menet közben Bakum Mónikát is üdvözlöm. Szia Mónika! Nagyon jó hallgatózást kívánok neked, és hát neked is mondom, hogy most retro zenék szólnak a 80-as évekből, de hát van azért itt a Super DJ Rádion mindenféle műsor, sok DJ van nálunk, és hát vannak ugye olyan műsorvezetők is, mint én, akik nem DJ-znek, hanem inkább a zene értékét, és ugye inkább a minőségét szeretném mutatni, már csak azért is, mert ugye ezek a zenék már olyanok, hogy lassan-lassan el fogjuk őket felejteni, de nem engedem meg, hogy ezeket a nagyszerű zenéket csak úgy elhagyjuk őket. Én mindig előszedem ezeket a nagyszerű muzsikákat.

Gyerekek, bocsánat, hogy belebeszélek a muzsikába, de hát muszáj megszólalnom. És a István azt mondja, hogy hát nem semmi muzsikák, na ezeket, amíg él az ember, ugye, addig nem felejti el. Hát István, én biztos, hogy így vagyok ezzel, hogy amíg élek ezeket a zenéket, nem fogom elfelejteni. Csoki Zsolti Druszán azt írja, nagyon szuper nóták szólnak, hát köszönöm, és örülök, hogy tetszik ez a zenei stílus. És hát Imre Csaba, ő pedig azt mondja, hogy imádom Üdv Pilis Marótról, hát Csaba, üdvözöllek én is, és örülök, hogy neked is tetszik ez a zenei stílus, és hát még nincs vége, van még 20 percem, hogy mutassak nektek valami jót, hát igyekszem, és higgyétek el, hogy továbbiakban is értékes muzsikák fognak szólni.

És hát közben Móni, vagyis bocsánat, de hogy Móni, már keverem a neveket. Mazsi azt kérdezi tőlem, hogy jön-e valaki utánam. Hát igen, jön. Liveman 20 órától itt lesz, és az igaz, hogy küzdik a viharral, tehát én is úgy indítottam a műsort, hogy vagy sikerül végigvinni, vagy nem, mert hát a vihar ugye az tud működni és technikai káot okozni. Liveman is így van, ő már jelezte nekem, hogy hát bajok vannak feléjük, nálunk is volt baj, innét elment, és remélem, hogy nem is jön vissza, bár az eső az nem ártana, de hát olyan szélvihar volt felénk, hogy nagyon-nagyon durva volt, elment internet, elment áram, tehát voltak gondok, de hála Istennek, hogy én teljesen megúsztam, és nagyon remélem, hogy Liveman is meg fogja úszni. Na, de nekem még mindig van egy nagyon gyenge kis időm. És hát én már elköszönök tőletek, de még egy zenét fogok nektek mutatni, egy meglepő muzsikát. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, meghallgattátok ezt a zenei összeállítást, ami a 80-as évekből jött, High Energy volt a lényeg, tehát ezt a stílust tartottuk végig, én élveztem, és hát úgy látom, és úgy olvastam, hogy nektek is bejött a retro muzsika, hát legközelebb hozzátok, azt hiszem, hogy kedden. Nagyon remélem, hogy kedden jövök a 90-es évekkel, és hát próbálok olyan zenéket hozni, amiket még nem hallgattunk rongyosra, igyekszem a legjobbat hozni a 90-es évekből. Hát további jó szórakozást kívánok nektek, és ugye akivel pihenni megy, annak meg jó pihenést. Sziasztok!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

0: ott a helyed.
1: Akkor kezdjünk is vele. Sziasztok, szép estét, jövök is. Köszönöm a számommal.

Oj, szoktam kezdeni tömény hands up. Aztán a trance. Itt az Vagy Zsiránk keresztül, majd valahogy így lesz a találkozókor is.

Hello főnök, azt üsszete is találkozóra, mert elnézést kérek szépen, mert mikrofonom, aki játszadozom kell még, de ott majd nem fogok. Főnök, egy Top Joy-re meghívlak majd, jó?

Na igen, akkor kér szeretném jelenteni újból minden, hogy mindenki is olyan tette már, akkor jövő héten találkozó. Hogy lehet még jönni. Partizonosat partizni, köztük velem is.

Kezdjünk elfele figyelni. Csak úgy enyhén picinkét. Meg a parti instrumenyen fog ez menni.

0: Csak egy kérés van, téli tüdőből, legyen szívesek. Csak egy kérés, téli tüdőből, jó? Oké.
1: Ne haragudjál, mit mondtál?
0: Tüdőből.

Akkor véget írjunk már a live-en, akkor a live-en voltam itt a Super Rigi Rádion keresztül. Na, akkor pénteken meg azt a ízlós, hogy party, hogy jöjjön mindenki. És lehet látni az infofázványodat is.

DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: 90s, 2000s, Music Radio. Music Radio.
1: You're listening to Super DJ Radio!
2: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

He caught me in his silken net.

Australia. Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió. Okay, come on! 1, 2, 3.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: 80s, 2000s, Music Radio.